0: Pokrádió és Pok TFM.
1: Coming on, got no money in my pocket. I told myself.